Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Csak egy legény batapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legény batapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él. Ott

Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Csak egy legény vatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

A Lukács Márton trió, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Clouds című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Paksi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Napló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten, július 16-án. A junior prima díjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Tyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadói péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott az a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. 50 éves Váci Eszter jazzénekesnő és 70 éves Gárdonyi László jazzzongorista. A műsor második felében a zongorista előadásában hallunk felvételeket, a műsor első felében pedig a Váci Eszter és a kvartett lemezeiből válogatott szerkesztőnk. Váci Eszter énekel, Schneider Zoltán gitáron játszik, Gátos Iván zongorán, Gátos Bálint basszusgitáron játszik, Gyenge Lajos és Mike Zsolt dobol. Az első téma címe Jules és Jim, aztán az Egy perc következik, majd az Így utazom Weisz Nándor ütőhangszeres közreműködésével, utána hangzik el a Se jó, se rossz, majd a Velence.

A Váci Eszter és a kvartett lemezeiből szóltak a témák, így Váci Eszter énekelt, Schneider Zoltán volt a gitáros, Gátos Iván a zongorista, Gátos Bálint a basszusgitáros, Gyenge Lajos és Mike Zsolt dobolt. Zsülés Jim, egy perc, így utazom, se jó, se rossz, és Velence hangzott el. Váci Eszter jazzénekesnőt sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából így előre is. Július 3-án született 1976-ban. És 70 éves Gárdonyi László jazz zongorista, aki 1956. július 3-án született Budapesten, ő zongorázik a műsor második felében. Az első témát, az Orange City-t, Dave Holland bőgős és Bob Moses dobos közreműködésével halljuk, aztán a Free Miroslav Vitus bőgős és Jan Frohman dobos előadásában hallható, természetesen mindkét imént említett témában zongorázik Gárdonyi László, aztán a Revolution az ő szólójával hallható, majd a Wild Awake fér bele még a mai összeállításba. Ott közreműködőként John Lockwoodot, bőgöst és Sharon Israel dobost kell említenem.

Gárdonyi László zongorázott, partnere volt Dave Holland, Bob Moses, Miroslav Vitus, Ian Froman, John Lockwood és Joran Izrael a felvételeken. Az elhangzott témacímek Orange City, Free, Revolution és Wild Awake. Így ért véget a mai All Dead Jazz, az 50 éves Váci Eszter jazz énekesnőt és a 70 éves Gárdonyi László jazz zongoristát köszöntöttük a mai műsorban. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az egyik legnagyobb magyar jazz sikerként tartjuk számon mind a mai napig Szabó Gábor pályafutását, aki az 1960-as években különféle chicagói és New Yorki klubok sztár fellépője volt. Lemezei, például az 1966-os Spellbinder, az amerikai Billboard listákra is felkerültek. Egyik legnagyobb slágere a Gypsy Queen, a szintén virtuóz gitáros Santana feldolgozásában vált világslágerré. Szabó Gábor egyedi stílusában a magyar népzene motívumai keveredtek a bossanovával, valamint a jazzzel. A Rolling Stone magazin a valaha élt leginnovatívabb gitárosok közé sorolta. Olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Charles Lloyd vagy éppen Chick Corea. Ő volt az első magyar jazzgitáros, aki világhírnévre tett szert, nevét ma Budapesten díj és fesztivál is őrzi.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, hogy az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, jazz kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét, és bekér rá a programfüzetre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A mai napig, napról napra azt élem meg, hogy mennyire gyönyörű maga az instrumentum, a gitár, az nekem egy mondhatom, egy gyerekkori szerelmem, és van is jó pár gitárom, és mindegyiken egy kicsit más szeretnék játszani, mindegyik egy picit más, hogy hívogat arra, hogy akár zenét írjak rajta, vagy éppen játszak. Azért van többféle gitár, mert mindig megpróbálom az adott estéhez, vagy az adott hangulathoz a lehető legjobb hangszert és effekteket kiválasztani, amivel leginkább saját magam tudok lenni az adott zenei produkcióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior primadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával, majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Watch me, brother. Leave taking.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszítést.

0: rettegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ami jelentősen hozzáadott az én zenészségemhez, azt gondolom, hogy többféle kórusban is énekeltem. Egyrészt énekeltem egy házi kórusban, a Kertvárosi templomban, másrészt pedig hát a Lővei Klára gimnáziumban jártam, ott is érettségiztem, és ott pont a Szabó Dani barátomnak az édesapja, Szabó Szabolcs volt a karnagyunk, és ott énekeltem a egyes karban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

beszélnek, három évre elítélnek, ítéljenek, az se bánom.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Amikor valaki kiáll és közölni akar valamit, amit lehet, hogy szavakkal nem is lehet megfogalmazni, belül rendbe kéne, hogy legyen az előadó, és nem hülyeséget kellene a közössége elé tárni, hanem jóságokat. És én is ezen vagyok, de holott én elindultam egy olyan pályán, ahol nagyon sok szabad és free zenét úgymond játszottunk, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, azt is, a szabadjátékot, csak hogy nagyon fontos az, hogy az abba a körbe, akik ott leülnek és hallgatják, ott ez a minőség megtörténhessen, hogy van egy közösség és van egy előadó, aki egy közös nevezőre akarja hozni az egész ott lévőséget. Ilyen téren mindegy, hogy milyen zenét játszik, azt gondolom, hanem az a közösségi lét az a legfontosabb.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A Junior Prima díjas Egri János Junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Az együttes tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen találkoztak egymással, majd a modális és a kortárs jazz elemeiből saját repertoár dolgoztak ki. A tagok Trippei Máté, Virág Benedek, Kapolcsi Szabó Levente, Gyányi Tamás és Majsai Roland. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter Nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemez bemutató koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A Marciványi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Old Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával, majd ezt követően a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Visszautazhatunk-e egy picit a pályád, illetve hát ebből a szempontból még az életed első éveire is, amikor is azt feltételezem, hogy az első, nem is feltétlenül jazz, de általánosságban véve zenei élmény ért.
3: Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat ebből a szempontból is, mert a szüleim figyeltek. Az én anyukám óvónő volt, még mindig az, már nyugdíj után is ebben dolgozik, és a keresztanyámnak volt egy zongorája, ahová én előszeretettel leültem, és azt így piszkáltam, hogy a gyerekek szokták. De az egyik alkalommal elkezdtem valamit játszani rajta, és az én anyukám ezt meghallotta, hogy ez egy óvodában tanult dal, amit mi akkor tanultunk a napokban, és ezt én elkezdtem ilyen egyújjasan gyerekmódra kikeresni a zongorán, és addig-addig, amíg le nem tudtam játszani, tehát hogy mentem a billentyűkön szépen, és megkerestem a dalt. És mivel erre felfigyeltek, és időben figyeltek fel, ezért aztán engem egy nagyon jó iskolába irattak Miskolcon, én Miskolci környékén nőttem fel, Miskolcon születtem. Az ottani fazekas iskola az egy nagyon híresen jó volt zenéből akkoriban. Remélem, hogy még mindig így van, most nem tudok róla aktuálisan, de akkor az egy nagyon erős iskola volt. Még a Kodály módszer szerint sok énekórával, beépített zeneórákkal, tehát a hangszeres órák is ott voltak, ott történtek, meg nem kellett külön zeneiskolába járni, nagyon erős kórussal, amivel rengeteget utaztunk. Tehát ebből a szempontból is szerencsés vagyok, hogy nagyon fiatal koromban már én gyakorlatilag világot láthattam a zene által, zenének köszönhetően.

0: És az első jazz emléket, ha fel lehet idézni?
1: Az első jazz emlékem az pedig a konzervatóriumhoz kötődik, a Bartók Béla, most Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium néven találhatnak már rá erre a hallgatók. Ott én klasszikus éneket tanultam, tehát én gyerekként zongorista voltam, klasszikus zongorista még a fazekasban, és utána irányítottak tovább a nagyon jó tanáraim a konziba, ahol pedig klasszikus énekes lettem, de ott elindult egy jazz tanszak közben, ahol először még nem volt ének. Ez nagyon érdekes, mert ugye azt tudjuk, vagy gondolhatja mindenki, hogy az éneklés a legnépszerűbb mindig. De szerintem a klasszikusban is így van, meg a jazzben is így van. Legalábbis én ezt érzem, amikor a tanítványok is így ömlenek felém, hogy énekelni nagyon sokan akarnak tanulni, mondjuk kevesebben, mint nagybőgözni, sajnos, pedig gyönyörű hangszer az is. De hogy nem volt még akkor ott a kezdetekben énekszak, jazzénekszak. És minket, klasszikus énekeseket kértek meg a hangszeresek, hogy a vizsgáikon segítsünk be. És hát ott kinyílt egy új világ számomra zeneileg, és azt mondtam, hogy így is lehet, hogy nem a kotta szerint megyünk, és hogy az nem hiba, vagy akkor én nem rontom el a zenét, hogyha nem azt játszom, ami a kottában van, hanem van ez a szabadság, meg hát nyilván a harmóniák, és az az egész zenei világ, ami ott kiömlött elém, kibomlott, kinyílt egy ilyen varázskert a füleim előtt, az teljesen magával ragadott, és ott én elfordultam. Egy balkanyart vettem, és jazzénekesként elkezdtem. Tehát elkezdtem tanulni. Utána hál' Istennek hívtak oda egy nagyon remek tanárt, a Pocsai Krisztát, aki szintén egy miskolci lány, és ő kezdett ott el minket tanítani, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy nekem ő volt az első jazzének tanárom.
0: És itt vissza se néztél klasszikus énekkel, egyszer s mindenkorra leszámoltál?
1: Nem is lehetett volna, és nem is akartam volna, mert szóval én a konzi után nem Budapestre jöttem. Egy ilyen Varga betűt leírtam, elmentem Grazba tanulni, az ottani Zeneművészeti Egyetemnek a jazz tanszakára, ahol, ami azért csodálatos, mert ott amerikai tanárok tanítanak. Tehát, hogy a műfajt tőlük érdemes megtanulni, hogy úgy mondjam. És ott is volt klasszikus, és amikor később hazajöttem a Zeneakadémiára, itt is végig volt klasszikus. Az egyik klasszikus tanárom rá is csodálkozott, egyszer még indexünk volt, és így lapozott oldalakon át, ugye a tantárgyakat, ahogy kereste a sajátját, hogy beírja a jegyet, és kérdezte, hogy maguk mennyit járnak iskolát, tehát hogy nekünk mennyi tantárgyunk van jazzistáknak, mert hogy mindennek volt klasszikus párja is, és mondta ő, és egyetértek vele egy kicsit, hogy nekünk valójában két diplomát kellett volna kapnunk, mert megcsináltuk a klasszikust is ugyanúgy.
0: Ezen a ponton, amikor megismerted a jazzéneklést, vagy kinyíltak ezek a kapuk, akkor technikailag is kellett bármin változtatni, ahogy jazzesen tudj énekelni, vagy pusztán az improvizációval lehet körülírni?
1: Köszönöm a kérdést. Ez négy nagyon kemény év volt, amire én átszoktattam magamat a jazzéneklésre, ugyanis elmentem tanárokhoz, és kérdeztem, amikor ugye volt ez az időszak, amikor el kellett döntenem, vagy nem is tudom, hogy ez kívülről jött-e, hogy nekem ezt el kell döntenem, vagy ez egy ilyen belső kérdés volt bennem, hogy akkor én most melyik legyek. És voltam én a Zeneakadémián is meghallgatáson, és kérdeztem azt a tanárt, hogy mi legyek én. Jöjjek a klasszikus világba, elég erőse az, amit én tudok, elég jó-e, idevaló-e, vagy pedig legyek jazzénekes, és nem tudtak rá válaszolni igazából. És ez is lehet, hogy jó, hogy nem lökött engem senki meg egyik irányba se, hanem hagytam ennek időt, és megtaláltam végül is az utamat, mert használom a mai napig is a klasszikus technikai tudásomat. Nincs kétféle helyes technika. Tehát az, hogy egy énekes hogyan lélegzik, vagy hogyan vigyáz a hangjára, vagy hogyan képez egy hangot, abban nincs különbség. Utána van különbség, amikor azok a rétegek rákerülnek, amitől ez jazzes lesz, vagy amitől klasszikus marad abban. De az, ott az alja a tortának azért még nagyon sokáig ugyanaz.
0: És a klasszikus karriernek a célpontja mondjuk az opera színpad lett volna?
1: Ez nem derült ki számomra. Tehát, hogy én erre magamban sem kerestem már egy idő után a választ. Én voltam egyszer felvételizni a Zeneakadémián, magánének szakra. Nem vettek föl, és akkor ez így én ezt így el is engedtem, mert közben már ott volt a jazz. Tehát azért adtam ennek egy esélyt, de nem haltam bele, hogy nem sikerült.
0: Tehát nem gyerekkori álmokat döntött így?
1: Egyáltalán nem. A zenészség nem is álom volt. Ez egy ilyen, úgy érzem, hogy egy kijelölt út volt, mert annyira automatikusan, vagy annyira természetesen jött ez az életembe, bele így organikusan ezzel, hogy mindig volt körülöttem hangszer, és mindig valamivel lehetett szórakozni, meg leszedni dalokat. Tehát nem éreztem azt, hogy én itt most olyat engedek amiről mindig is álmodtam, hanem egyszerűen csak mentem tovább egy másik úton, de zenészként.

0: Ez a Jazz Portré, a Szakcsi Rádióban.
1: Egy jazzénekes mi alapján keresi, kutatja, hogy kikkel lenne neki a legjobb együtt játszani egy zenekarban?
2: Azért nagyon jó, ha az ember iskolába jár, mert ott rögtön adott egy közeg. Velem ez úgy történt, hogy amikor első évfolyamos lettem a Zeneakadémia Jazz Tanszakán, akkor volt egy Regős István nevű nagyszerű zongorista tanárom, aki sajnos már nincsen, és ő lett a zenekari gyakorlattanárom, és ő osztotta be, hogy ki kivel fog együtt játszani. Ez gyakorlatilag ilyen véletlenszerű dolog volt, órarend határozta inkább meg, hogy kik kerülnek össze, de ebben is szerencsém volt, mert nagyszerű zenészekkel sikerült rögtön dolgoznom, és ezáltal rögtön lett egy zenekarom, akikkel dolgoztunk sokáig, vagy később is. De hogy így válogatni nem nagyon lehet ott az elején. Engem volt, hogy kiválasztottak, még sokkal hamarabb, mint ahogy jazz tanszakos lettem. Mert én 2005-6-ban jártam Grazba, és 2007-ben kezdtem a jazz tanszakot, viszont 2004-ben már a Balázs Elemér Groupban énekeltem, mert ők hallottak engem Miskolcon egy helyen. Koncertjük volt, és utána eljöttek valahová after partizni, és én ott léptem fel az akkori zenekarommal, az ottani zenekarommal, és ott hallottak engem.
1: Azért is kérdeztem ezt, hogy hogyan áll össze mondjuk énekesi szempontból egy zenekar, mert valahogy nyilván a jazzben is, vagy amúgy is az énekeseket szokták mondani, meg én is őket tartom a legkitettebb zenészeknek olyan szempontból, hogy nekik hát a hangszerük, szóval ezt sokszor elmondják, meg sokszor lehet is hallani, szóval a testük és azért a lelki folyamatok, és nagyon sok minden meghatározza azt, hogy hogyan szólalnak aztán meg, és hogy vajon milyen viszonyt kell ápolni a zenészekkel, hogy azt feltételezem, hogy nem lehet akárkikkel fellépni most énekesi szemszögből, mert ez valahogy egy olyan intim viszonyrendszert kell, hogy megköveteljen magának.
2: Ez így van. A lelki része miatt is így van, meg hát van más szempont is, tehát a megbízhatóság mondjuk nekem nagyon fontos. Hogyha megbeszéljük, hogy 11 óra, akkor az 11 óra. Ez sajnos nem megy mindenkinek. És lehet, hogy ez menet közben derül ki, és akkor változtatni kell, vagy váltani kell, mást kell keresni. De az elsődleges szempont mégis nyilván a zenészség, az, hogy van-e a két ember, három, négy, öt ember között kémia. Őket is figyelni kell, hogy ők hogy működnek együtt. Tehát az sem mindegy, hogy mondjuk egy ritmus szekciót hogy rak össze az ember. Lehet, hogy szerencsés, hogyha ők már nagyon sokat játszottak együtt, de ha én valami nagyon mást akarok zeneileg, mint amiben ők mondjuk nagyon jók együtt, akkor lehet, hogy nem az a tökéletes választás. De igen, az emberi faktor az nekem mondjuk nagyon fontos. Ez tény.
1: És hát nyilván nem lehet elfelejteni, hogy ez egyben munkakapcsolat is, tehát ez a munkátok, vagy a szakmátok. Szigorú tudsz lenni, hogyha ha valaki a bizalmadat egy kicsit próbára teszi?
2: Szigorúnak kell lenni. Én lehet, hogy nem tudok mindig olyan szigorú lenni, mint amennyire kellene, de lehet, hogy a zenésztársaim erről mást mondanának, ha megkérdezni őket. Nyilván meg kell beszélni, meg kell próbálni megbeszélni a dolgokat, és hogyha másodszor, harmadszor, ötödször sem hoz eredményt, akkor el kell búcsúzni szépen egymástól.
1: Visszakanyarodok egy kicsit oda, hogy a jazz éneklés megjelent az életedben. Ekkoriban kik voltak nagy hatással rád, akár külföldi, akár magyar, kifejezetten jazz énekesek?
2: Az első nagy löket az Diana Krall volt. Ami ugye olyan szempontból is lehet, hogy természetes, hogy ő akkor csinálta azokat a lemezeket, ahol nagy szimfonikus zenekar kísérte. És akkor az nekem egy tökéletes fúziója volt a klasszikusnak, amiben éppen voltam, vagy amiből így éppen félig távoztam, és a jazznek. És a hangszíne az fantasztikus volt. Az, hogy ő egy zongorista énekes, az nagyon megfogott engem, mivel én is zongorista voltam először, tehát abból jöttem. Tehát tudtam azonosulni ezzel nagyon. Aztán persze a Krista mutatta a nagyokat, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tehát hogy akiket illik ismerni.
1: És mikor érezted azt először, hogy rátaláltál a saját hangodra? Feltételezem, először nehéz egy picit, főleg ezeket a nagyokat meghallgatva, és belecsöppenve, így mond a jazz szintérbe, úgy igazán megmutatni önmagad.
2: A régi zenekarom hívta fel a figyelmemet, amikor Grazban tanultam, és hazajöttem, és felléptem velük, És így rám néztek, hogy neked hogy lett 2 hónap alatt ilyen mélységed, mert hogy nem volt. Mm. Tehát a klasszikusban ugye minden egyvonalas C-től érvényes csak, az alá nem nagyon megyünk, viszont Grazban felhívták a figyelmemet arra, hogy mellkasom is van, és ott is szól a hang, és kellene ezt az éneklésben is használni, és megtettem, és azonnal nagyon feltűnő volt a változás.
1: Ez volt az a pont, amikortól úgy ez az igazán rád jellemző, vagy ez, amiből azonnal felismerhető hangod létrejött?
2: Azt hiszem, hogy igen, itt elkezdődött valami olyan, ami feltűnő volt már mások számára is, és ezáltal én is elkezdtem jobban figyelni rá.

0: mit a folyó ágy rég magába nyelt. Azóta nincs meg, és nincs második. Kutyánk a kert kapuban álmodik.
1: Lesi a holdat.

0: Ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Amikor az iskoláidat végezted, akkor is már úgy szemlélted a tanárokat, hogy picit ott elültették esetleg a fejedben azt a gondolatot, hogy egykor majd te is oktató leszel? Most direkt azért így használom, hogy oktató, nem?
2: Köszönöm. Hamarabb történt mindez. Nekem az első zongora tanárnőm volt az... Én egy olyan zenész vagyok, vagy egy olyan ember vagyok, aki a tanáraimnak tanultam mindig, és ezt most így utólag tudom, akkor nem tudtam. Az első zongora tanárnőm az örök kedvencem maradt azóta is, egyébként van egy nagyon aranyos történetem vele később. És ő, tehát hogy ő egy nagy példakép volt így tanárilag is nekem, vagy ilyen szempontból, hogy oktatás. Hogy hogyan kell egy gyerekhez szólni, hogyan kell egy hangszert megszerettetni, hogyan kell zenére tanítani egy fiatal embert. És én 18 éves koromban már tanítottam. Akkor még lehetett konzisként már kis falvakban zongorát, éneket, amire éppen szükség volt. És akkor sokat kellett utazni ilyen lehetetlen helyekre, de hát ez kaland, meg élettapasztalat. Úgyhogy én így belekerültem ebbe, és én organikusan, hogy jó, hát én már tanítok. És gyakorlatilag ott elkezdődött, és a mai napig nincsenek vége.
1: Ne felejtsük el majd a történetet, majd mindenképp mondd el, csak most, hogy jó. Én ne felejtsem el gyorsan ezt, mert ez annyira érdekes, a kis falvak, és hogy ott ki hogyan próbál esetleg rátalálni a saját hangjára, most függetlenül attól, hogy zongora, vagy ének, vagy bármi egyéb hangszer. Szerinted több vagy sok az elkallódó tehetség, akiket valójában felfedezhettek volna, vagy akik, hogyha megkapják azt a megfelelő odafigyelést, mint te a tanárodtól annak idején, akkor akár elindulhattak volna egy ilyen énekes pályán?
2: Nincs lehetőségük. Tehát az is csoda, hogy akkor még voltak zeneiskolák, most ilyen településekről beszélünk, hogy Encs, Forró, Szikszó, tehát ezek a mai napon nem tudok róla, hogy van-e ott zeneiskola, nagyon remélem, hogy van, lehet, hogy most utána is fogok nézni emiatt, hogy beszélgetünk erről, de hogy itt szerintem ott a vége, vagy nagyon ritka az, hogy nem ott van a vége, és ők mondjuk bejutnak Miskolcra a konziba, vagy bejutnak Miskolcra egy zeneiskolába, és ne adj Isten, vagyis adja Isten, hogy onnan még tovább akár, de nem tudok róla. Tehát, hogy akiket én ott tanítottam, a legnagyobb segítséget volt, hogy azzal nyújtottam, emlékszem, most előttem van a kisfiú, Szikszón tanítottam zongorázni, hogy hagytam őt, hogy csak üljön a hangszernél, és játszon. És kiraktuk a kottát, nem azt játszotta, de engem nem érdekelt, mert éreztem, hogy sokkal rosszabbat teszek neki, meg ennek az egésznek, hogyha én nem hagyom őt most ott a zongorával lenni. Tehát nem, nekem se az volt a lényeg, hogy ő majd eljátsza a kottából, hanem hogy kapjon ettől valamit, és úgy éreztem, hogy ezáltal kap a legtöbbet. Egyébként ott nagyon, tehát tényleg voltak tehetségek, egy példa van, aki nagyon messzire eljutott, ez a Novák Henny. Őt is Szikszón tanítottam, és ő Amerikában van, és ő már akkor tudta, hogy ő színésznő akar lenni, és Amerikába ki fog menni, és meg is csinálta. De ő tényleg egy ilyen kiemelkedő valaki ilyen szempontból is. Nyilván a családból kell először eljutni a zeneiskoláig, akár a faluban, vagy a kisközségben, kisvárosban lévő zeneiskoláig, és akkor talán van lehetőség. Tehát ha már annyi figyelem van, hogy az a gyerek elmenjen zenét tanulni a helyi iskolába, akkor onnan lehet, hogy van tovább is.

zene is napot. Árnyékom rám tekint, még borong a téli nap, kincstári sapka rajtam.

0: A sztorit ne felejtsd el elmondani, mert engem érdekel, ha már pláne egy olyan szeméről szól, aki például veled ennyire szívélyes, vagy melegszívű volt.
1: Igen. Elmentem felvételizni a Zeneakadémiára, nagyon izgultam, nyilvánvalóan. És ott az első megszólalásunk az az, hogy klasszikust kell énekelni. És álltam a folyosón, és egyszer csak besétált két tanárnő, és az egyik közülük az én volt zongoratanárnőm volt, az első zongoratanárnőm. És rácsodálkoztunk egymásra, hogy ki mit keres itt.
0: Addig nem tartottátok a kapcsolatot?
1: Nagyon ritkán, nem jelentős mértékben semmiképpen. Tehát ő sem tudta, hogy én ott leszek, és én sem, hogy ő. De hogy milyen minőségében az az érdekes, ő lett attól az évtől pont a korrepetítor a klasszikus énekeseknél, tehát én a felvételimen, a legelső megszólalásomban úgy énekeltem, hogy ő kísért engem. És utána, amikor fölvettek, akkor a klasszikus énekóráimon ő kísért engem mindig.
0: És ő mit szólt ahhoz, hogy jazzes pályára tévedtél aztán, vagy ő támogatott ebben?
1: Ugye akkor még nagyon korán volt ez, tehát én még általános iskolásként jártam hozzá zongorázni, és utána kvázi elveszítettük egymást, tehát ő nem tudta, hogy én milyen irányba mentem
0: tovább. De ekkor, amikor ez a...
1: De meglepődött, de pozitívan, tehát hogy igen.
0: Tehát nem akart, ő nem mondhatta, vagy nem mondta esetleg azt, hogy jaj, ne, hát neked a klasszikus pályán van a helyed, és
1: nem, mert ő énekelni nem hallott engem klasszikus, tehát hogy ott utána nem volt köztünk kapcsolat,
0: ja,
1: nem tudhatta, hogy én mondjuk lehettem volna klasszikus énekes is.
0: Ezt követően mit tekintesz a karrierednek olyan mérföldkövének, ami mindenképpen meghatározó, mondjuk így akár a zenei fejlődésed tekintetében, ami mondjuk itt már az egyetem után következett, és az első ilyen állomás?
1: Ez nagyon nehéz, mert összefolyik. A Grác az nagyon meghatározó volt. A Regős István nevét említette.

0: És ilyen kvázi véletlenül alakult így, jött egy első felkérés, amikor kiderült, hogy én tudok ilyet csinálni, mert addig nem tudtam én sem magamról ezt, és aztán így jött a következő, és jött a következő
1: lehetőség. És mindemellett pedig folyt az oktatás.
0: Igen, igen, én tanítok magámban a mai napig. Jöttek aztán a meghívások az intézményektől, Miskolci Bartók Konziba visszahívtak, az ELTE-n tanítottam, Metropolitan Egyetemen filmrendezőknek tanítottam filmzenéhez köthető tárgyakat, az ELTE-n ugyanígy az ottani mesterszakos filmrendezőknek tanítottam sound design nevezetű tárgyat, a Kodolányira meghívtak utána jazzéneket tanítani. Tehát így szépen adtak kézről kézre az intézmény.
1: És a jazzének oktatás az még téged továbbra is fel tud tölteni, vagy továbbra is fel tud villanyozni?
0: Az emberek miatt. Tehát, hogy engem mindig érdekel az az ember, aki bejön hozzám. És nem mindig jazzének oktatása ez, tehát, hogy lehet, hogy egy zongora úra, lehet, hogy csak mentorként felkér, hogy egy picit nézzünk rá az életére, vagy arra, hogy ő most mit tervez. Tehát egy picit tervezzek vele. Van olyan, aki eljön tanácsot kérni, hogy hova menjen tanulni, tovább tanulni. Én ebbe eléggé beleástam magamat az én külföldi jó élményem miatt, pozitív élményem miatt, hogy hová érdemes menni. És volt is, hogy elkísértem tanítványomat Berlinbe felvételizni, mert éppen ráértem. Meg nagyon szerettem őt, meg szeretem őt a mai napig, úgyhogy elkísértem felvételizni. Ez is egy elég vicces történet, mert lehet, hogy nem ment volna be, ha nem vagyok ott. Ugyanis elhúzódott nagyon a felvételi, és este 9 órakor még ültünk az udvaron, és vártuk, hogy az elméletre bemenjenek. És mondta, hogy hú, ő már most nagyon elfáradt. És mondtam, hogy értem, de ezt még meg kell csinálni. És bement és megcsinálta, és 18 évesen fölvették Berlinbe, ahova szerintem nem tudom, hogy járt-e előtte magyar hallgató jazzénekes. Szóval örülök, hogy belöktem az ajtón.

0: Előbb említetted a sound design, film, egyéb ilyen dolgokat. Amúgy van is ilyen filmes érdeklődésed, ha ez most a filmkészítésnek nyilván egy szegmense csak, de úgy összefoglalóan?
1: Igen, nagyon szeretem a filmeket. Nagyon inspiráló, nekem sokkal inspirálóbb mondjuk egy könyvet elolvasni, vagy egy filmet megnézni, mint még egy zenét meghallgatni. Tehát amikor mondjuk meg akarok pihenni, akkor nekem a pihenés az egy könyv, vagy egy film. Elmenni egy moziba.
0: És van olyan élményed, hogy egy film hasonlót vált ki belőled érzelmileg, vagy akár pszichológiailag, vagy egy picit így szellemileg is, mint egy olyan zene, ami improvizációra épül, és emiatt egy picit megfoghatatlan? Tehát, hogy mondjuk válasszuk szét akkor a mondjuk a tömegekhez szóló populárisabb zenét, és akár mondjuk ugyanígy ennek párhuzamaként a tömegfilmeket, és akkor nyilván vannak olyan filmek, amik játszanak azért a formával, vagy akár lehet pont a zenei világuk miatt. A kettő között van párhuzam, vagy most nagyon tévútra?
1: Nem, egyáltalán nem. Nagyon is van párhuzam. Kattog az agyam, azt látod rajtam, igen.
0: Hogy kíváncsi vagyok, hogy mondjuk ez a művészfilm lehet ennek a megfelelője?
1: Igen, ez
0: mondjuk
1: egy
0: a jazzben egy picit az improvizáció. Tehát ami elgondolkoztatja az embert, nem feltétlenül a kényelemről szól, vagy a pusztán a szórakoztatásról, hanem egy picit ilyen zsigeribb dolgokat vált
1: igen,
0: ki.
1: Igen, hogy fájjon. Igen.
0: Igen.
1: Igen, ez művészfilmnek szokták hívni, hát így hívjuk, így érti talán mindenki a leginkább. Van párhuzam. Igen, tehát az is olyan szálakat mozgat meg, mint mondjuk egy jó zene, és az nem feltétlenül csak jazz lehet az a jó zene, de igen, tehát hogy ott az érzelmekre erősen hat egy jól megrendezett film, egy jól összerakott szereplőgárda, egy jól megírt filmzene, amit a legjobb az, hogyha a hallgató nem veszi észre. Tehát annak úgy kell dolgoznia a háttérben, hogy te nem tudod, hogy ott volt-e egyáltalán zene. És én sem mindig tudom, pedig csináltam ilyet, meg nyilván jobban figyelek erre, mint az átlag néző, hallgató, de az a jó, ha nem veszük észre.
0: Mit vált ki belőled, amikor azt mondják, hogy a jazz réteg műfaj?
1: Egyetértek vele. Sajnálom, hogy így van. Örülnék, hogyha szélesebb körben lenne népszerű, de abszolút így van.
0: De úgy legyen szélesebb körben népszerű, hogy a jazz határait kellene tágítani, vagy egész egyszerűen több embert kéne rávenni, hogy ezt a bizonyos jazzt hallgassa.
1: Több embert kellene rávenni, igen. Jót tenne nekik, nem ártana meg nekik.
0: Már az embereknek.
1: Az embereknek,
0: igen. De sokan mégis, mint hogyha arra az útra tévedtek volna, hogy a jazzt kell akkor egy kicsit úgy átmasszírozni, vagy különböző más műfajokkal összegyúrni, hogy ezáltal legyen népszerű. Én ezzel nem értek egyet.
1: De gyúrják is, tehát hogy ilyen
0: gyúrják
1: is van.
0: Gyúrják is, csak nem biztos, hogy ez a jó irány.
1: Meg nem csak ez, tehát hogy ha be akarunk vonzani közönséget, be lehet, tehát van olyan koncert, amit még a jazz határain belül van, viszont populáris, és akkor menjenek oda. És hát, ha eljönnek majd egy vadabra is, vagy egy kicsit a komfortzónájukon kívül esőre is, azért, mert volt egy jó élményük.
0: De ez reális elgondolás szerinted, hogy a könnyebbtől majd elindulnak a nehezebb felé?
1: Remélem, nem tudom.
0: Ha már filmeket felosztuk, szerintem nem reális.
1: De nekem az is öröm, hogyha bemennek egy populárisabb jazz koncertre, vagy egyáltalán, ha koncertre elmennek, ha már itt tartunk.

0: ez a Jazz Portré, Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Téged hol lehet most hallani énekesként?
2: Engem most nem lehet hallani énekesként.
1: Most a rádióban lehet hallani.
2: Most lehet hallani, beszélni.
1: De hogy milyen formációk, igen, amit most mozognak az életedben?
2: Van a férjemmel egy közös duónk, ami egy gitár és két ének duó. És mi azt csináljuk, ez is egy picit eltávolodik a jazztől, de mondjuk van benne improvizáció. Tehát nekünk az a fő koncepciónk, hogy magyar költők verseinek a műfordítók által angolra fordított verseit használjuk dalszövegként, és így írunk dalokat belőlük, és ez azért jött ez az ötlet, mert az én férjem külföldi, és így tudtuk eljuttatni, vagy így tudjuk eljuttatni ezeket a gyönyörű magyar verseket külföldi közönség elé is.
1: És egyéb olyan dolog, ami neked más forma, amire jelenleg vágysz, vagy amiben esetleg majd a közeljövőben hallhat a közönség?
2: Most készülünk felvenni új anyagot a férjemmel, ezzel a duóval, és éppen most gondolkozunk azon, hogy kik legyenek még partnereink ebben, tehát hogy ne csak duóként legyen erről felvétel, hanem kvartetté bővülve. És a Szőke Szabolcs neve merült fel, aki Gadulkán és egyéb nagyon izgalmas hangszereken játszik, illetve Szalai Péter ütő hangszeres, őket szeretnénk meghívni.
1: Sokszor ugye a magyar költemények miatt egy társulnak, vagy párosulnak mondjuk a magyar népzenei hagyományokhoz, vagy ez ebből teljesen nincs benne?
2: Nincs benne direkt. De mivel én is abból jövök, én is népzenén nevelkedtem, tehát a hatásai benne vannak, akár amikor improvizálok ezekre a zenékre, mert hogy improvizálok is, de ha mondjuk be kell kategorizálni, akkor a világzene a legtalálóbb, már csak az említett partnerek miatt is. Ugye a Szalai Péter Indiában tanult a Ravi Shankar szárnyai alatt, tehát hogy ennél jobb mester nem lehet, vagy ennél inkább világzenei partnert nem is lehetne behívni, mint ő, és a Szabolcs is. Ott is erősek a népzenei gyökerek, de ott, tehát ő is improvizál, hangszereket készít, tehát ő is egy ilyen külön világ, Szabi.

0: rendszeresen tartok workshopokat a Marcibányi Téri Művelődési Házban, és nyáron pedig a különböző fesztiválokon, a Kapolcson is voltam most, és leszek jövőre is a második kerület szárnyai alól kibújva, vagy az alá bebújva. Tehát ott is lehet engem hallani énekelni, mert nyilván ezeken a workshopokon én is megnyilvánulok, vagy mutatok dolgokat. Kicsit ilyen mesterkurzus-szerűen is működik ez, tehát a résztvevők hozhatnak dalokat, akár sajátot is, amivel dolgozunk ott a helyszínen. Közönség előtt, tehát ebben az a különleges, hogy amikor mondjuk valaki elmegy egy órára, akkor ott ő van és a tanár. De amikor eljön egy workshopra, akkor abban van egy kicsi kockázat, vagy egy kis adrenalin emelkedés, amiatt, hogy közönség előtt dolgozunk. Kinyitjuk ezt a zárt ajtót, vagy ezt az intim közeget, amiben egy tanár és egy diák van együtt, vagy egy hallgató, mondjuk egy egyetemen.
1: Kik jöhetnek el erre a workshopra, és kik kereshetnek meg, mint magánoktató?
0: Bárki. Tényleg bárki.
1: Tehát kortól, nemtől,
0: zenei előképzettségtől függetlenül, így van. Nyilván azok jönnek, vagy azok találják meg inkább ezeket a lehetőségeket, akik egyébként is foglalkoznak ezzel, írnak dalt, vagy szeretnének fejlődni, vagy szeretnének menni felvételizni valahová. De igen, tehát hogy a kiírásban meg lehet találni ezt a Marcibányi honlapján, ott is van, hogy zenei előképzettség nem szükséges.
1: Mégis azt gondolom, hogy van, aki kicsit önismereti jelleggel is megy el egyének oktatóhoz. Azt inkább mondjuk egy páros óraként tudom elképzelni, tehát nem a közönség előtti workshop tematikában, mert ezen keresztül valahogy úgy tényleg felszabadulhat az ember.
0: A lelki része az nagyon fontos. Az a bizalom, ami miatt az a tanítvány majd mer előttem énekelni, vagy elfogadja az instrukcióimat, vagy nem fogadja el, olyan is volt. Olyan is volt, hogy a vezérigazgató eljött pont ezért, amit említesz, mert ki kellett állni a emberek elé, és úgy érezte, hogy ha ő mer énekelni egy profi előtt kettesben, akkor a saját szakmájában, amihez nagyon jól ért, sokkal inkább ki fog merni állni az emberei elé. Beszélni arról, amihez ért. És beénekelt előtte. Tehát konkrétan emlékszem, hogy mesélte, hogy a backstage-ben mielőtt a nagy előadását megtartotta, beénekelt az én gyakorlataimmal. De erre is jó lehet. Most nagyon sűrű minden, elkezdtem tanítani a Zeneakadémián szeptembertől, illetve van egy új intézmény, ami tavaly szeptemberben indult, a Póka Egon Művészeti Akadémia, a Hajógyári szigeten van az épületünk, és ott is. És ez a két munkahely, plusz a magántanítványok, az most elég ahhoz, hogy... Tehát elég egy hetet megterveznem, vagy két hetet előre ahhoz, hogy boldog legyek vele, és addig látok előre körülbelül.
1: Nagyon jó volt beszélgetni, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: A Jazz Portré mai adásának vendége Kazai Ági jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Ifjú zongora virtuóz triója és a hazai jazz legendás gitárművésze együtt egy fergeteges koncerten Budapesten július 16-án. A junior prímadíjas Egri János junior triójához ezúttal László Attila, a Bartók Rádió Vukán György jazz alkotói díjasa csatlakozik vendégként. A koncert műsorán elsősorban az Egri junior trió tagjainak saját kompozíciói szerepelnek, középpontban a fúziós jazz energikus, groove központú világával, melyben a modern hangzás és a lendületes interaktív zenélés találkozik egymással. A Szakcsi Rádió fiatal tehetségeket bemutató műsorából is jól ismerhetik a Symbiosis 5 tagjait, akik Horváth Áram cimbola művésszel kiegészülve július 24-én adnak koncertet Budapest Modern Jazz Klubjában. Érezted már valaha, hogy életünk csak közjáték? Teszi fel a költői kérdést új koncertjén az Olá Dezső Trió, mely formáció július 16-án Pécset próbál zenei választ adni az élet nagy kérdéseire. A kiváló zongora művészhez ezúttal is állandó zenésztársai Olá Péter nagybőgős és Lakatos Pecek András dobos csatlakoznak.
2: programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első részében egy este Herbie Hancockkal és Chick Coreával. Élő felvételek 1978-ból.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében Herbie Hancock és Chick Corea 1978-as koncertfelvételeiből hallottak válogatást. A felvételek Los Angelesben, San Franciscóban és San Diegóban készültek 1978. februárjában.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Cseh Péter Trió lemezbemutató koncertje hallható. Közreműködik Gyányi Marcell, Ritter Ambrus és Ávéd János.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Cseh Péter Trió lemez bemutató koncertjét hallották. Közreműködött Gyányi Marcell, Richter Ambrus és Ávéd János. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2023. február 9-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.